Η Σανάμα Βιτσέρας, Taxi Centrale Klagenfurt Austria. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich, 04 6 3 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04 63 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

Już jedna szergia. Za Refika Živinice Kalesia Refkini Ahmabi Svašta lova smije. Za Refika Živinice Kalesia.